0: Voda. Život je fajn. Život je jako jahoda. Co tě našle, háčku daj.
1: Rádio Jih.